0: Másra megéjtő.
1: Merre kerítő?
0: Másra megéjtő, és rá, hogy kapja hozzon az adat.
2: Köszönöm, Kiri.
1: Merre kerítő?
3: Ten more for Q7 decon paperwork, please.
1: Seven, Katie, Metro copies. 10 more for decon.
0: That's right, 38. That's right, 38. We need another 5 for decon.
1: Meg 38, Metro copies. Another 5 for decon.